születtem, május édusán, egy ország tavaszán, 46-ban éppen. De régen, de param régen, úgy de régen,

akkor jegyében születtem. Május idusán, egy ország tavaszán. A bika jegyében születtem. Május idusán, egy ország tavaszán, 46-ban épp.

néha ilyen, olyan nagyon hülye, hogy lehetek. Agyamra megyek, agyamra megyek, hogy néha ilyen, olyan nagyon hülye, hogy lehetek. Látom, neked is fáj, hogy az agyamból mindent